0: legjobbak a legjobb helyen.
1: I'm David Guetta.
0: Super DJ Rádió.
2: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
0: A legjobbak a legjobb helyen. Super DJ Rádió.
3: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров персональный спутник –

nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.

Super DJ Rádió híreit hallják. Egy ismeretlen rádióterrorista szinte nap mint nap magához ragadja a Super DJ Rádió mikrofonját. Hírekkel, hasznos infókkal, horoszkóppal és tengernyi zenével bombázza védtelen hallgatóinkat. De most leleplezzük. Bakelit, Boris a neved.

0: Sziasztok, Kőszegi Gabi vagyok. 2025. november óta erősítem a Super DJ Rádió csapatát, és azóta töretlenül hozom hozzátok a legnagyobb slágereket a 90-es évektől egészen a napjainkig. Műsorom címe a Nightlife, szigorúan éjszakai baglyoknak este 10 után. Gyere és szállj fel te is a Bagoly Expressre, szeretettel várlak. Ciao, ciao!
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.

0: egy zene nekem.
1: Egy zene nekem. És egy rádió. Nekünk.
2: Ez.

nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.

0: vagyunk már?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
2: Igen, tényleg?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
0: Ott vagyunk már?
1: Nem! Itt vagyunk!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
1: Ott vagyunk már?
4: Igen!
0: Ó, na végre!
5: Igen, megérkeztünk. Ez a Super DJ Rádió.

0: van.
1: Ha nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620-2271-756. Super DJ Rádió.
2: In the mix. Back to back, beat to beat. Come on, DJ, hit me with another track.
1: Kattanj ránk!

A Super DJ Rádió híreit hallják. Egy ismeretlen rádióterrorista szinte nap mint nap magához ragadja a Super DJ Rádió mikrofonját. Hírekkel, hasznos infókkal, horoszkóppal és tengernyi zenével bombázza védtelen hallgatóinkat. De most leleplezzük. Bakelit, Boris a neved.

Maradj már! Ja ne! Ez én vagyok, Kukori bácsi, és csűröm, csavarom, változó időben ébresztem az emlékeket. Itt a szuper!

Szuper DJ Rádió. Csak neked zenélünk. Kattanj ránk. www.superdjradio.hu.

Sziasztok, mindenkinek kellemetesen jó reggelt kívánok, elkezdődik a mai zene okozás fokozás. Itt a Bakarit, benne pedig Boriszkát halljátok, és igyekszek kellemes zenékkel szórakoztatni mindenkit ebben a nem annyira nagyon-nagyon hűvös napon, mondjuk úgy, hogy kicsit előre szaladtunk a nyárban. Viszont Waiting for the Night-tal megkezdeném akkor a zenei blokkot, Árnyékem Bülent halljátok. Jó szórakozás, jó figyelmezés, jó hallgatódást kívánok mindenkinek.

mindenkinek üzenem, a különböző buszsofőröknek legyenek kedvesek a klímát vagy megjavítatni, vagy bekapcsolni. Nem baromi meleg van az olyan buszokon, ahol a klíma ugye eredetileg kéne legyen, és emiatt nem lehet kinyitni az ablakot. Ezért aztán se ablakkinyitási lehetőség, se klimatizálási lehetőség, megdöglünk a buszon, pláne egy órát kell ülni, ugye? És ugye ilyenkor Murphy törvénye is érvényesül, hova ül a büdös ember mindig? Hát mögéd.

Na, kérem, van, de szólnak is kellemes szétabot kívánok, sziasztok, Boriszka, baj lesz a hegy, ezt üdvözlött téged, és minden szuper hallgatót, jó műsor szólnák, neked pedig jó műsor vételt kívánok, Mazsi kisasszony is itt van velünk, ő pedig írja nekünk, hogy jó műsorzat, és köszönjük szépen,

0: Akkor jöttek egyébként, hogy dolgoztak ebben a hőségben. Hát kitartást kívánok a munkaidőhöz, természetesen eltelik minden. De tényleg nagyon fontos, amit ugye mondani szoktam, hogy folyadékbevitel az meglegyen, és hidratáljatok, mert talán ezen a héten ez a nap a legmelegebb. De majd erről is érésre beszélünk.
1: Ez a Super DJ Rádió.

Masculine and Viszecskék, Viszecskék. Poén parádé és barátai, színházban éppen egy dugunalmas darabot játszanak. A műsor felénél az egyik néző fölkért: jaj, valaki olcsa már le a villant, legalább akkor alszom egyet a hátsó sorból. Nehogy leoltsák, mert nem olvastam el az újságot. Azért milyen színi kritika ez, nem? Durva. Na, maszek zöldséges kis táblát tesz a kirakatba. 5 forinttal olcsóbb a narancs, ha a héját nálam hagyja. Meglátja a szomszéd madár kereskedő, elérít az ötletet, kirak egy másik táblát. 5 forinttal olcsóbb a sas, ha a héját nálam hagyja. Ez mekkora nagyon nagy kóvaring. Hatalmas. Na de, azt mondja, Kohn és Grün, jaj, de imádom ezeket a vicceket. Kohn és Grün egymással szemben boltot nyitnak, hát zöldséges boltot. Egy napon Kohn kiírja a táblára, krumpli 10 forint. Meglátja ez Grün, ő is kiírja. Másnap Kohn kiírja, krumpli 9 forint. Grün is ugyanezt kiírja. Hát megy a konkurálás napokon keresztül, ott tartanak már, krumpli 3 forint. Ekkor Grün átmegy a Kohnhoz, te Kohn, hagyjuk ezt abban, mert mind a ketten tönkre megyünk. Csak te Grün, Kohn, miért? Hát mert nekem nincs krumplim. Hát meg milyen zöldséges az ilyen? A kisfiú bemegy az apjához, megkérdi: apa, én roma vagyok, vagy zsidó? Miért kérdez, kisfiam? Hát azért, mert itt áll egy bicikli a ház előtt, és most nem tudom, hogy ellopjam, vagy lealkudjam. Ez nagyon, köszönöm, ez szép volt. Elnézést kérünk minden romától és minden zsidótól, természetesen viccről beszélünk. Kidöntjétek el, hogy melyikük melyik az illik jobban. Nem én vagyok itt a gonosz, ugye?

gyakorlatilag akár borgásnak is belélik, hogy tényleg jól lenne ezeket a krémes dolgokat helyre raknák ezek a bizonyos utasokat szállító. Illetve, hogyha kimarad valami járat, akkor alól tájékoztatnának, nem úgy, mint szegény kedves hölgyet, aki szerintem az érettségéről valamilyen módon vagy lekésett, vagy valami máshol, de nem volt nagyon boldog, hogy nem lehetett tudni a járat, amiről vegy hegyet, hogy az most mi van velem, mert senki nem tud róla. Többek között az információnál sem.

Kérem szépen, mi is, hogy 31-120 fokot mérünk jelen pillanatban Orszán nagyobb részén, ugye szoktam mondani, sok is a jóból, nem lesz ez így mindig, de első fogú figyelmeztetés már a mai napra kiadva zivatarra, kánikula, hidegfront és barátai, mit is vegyek fel, lengeruhát, napszöveget, szerdán a nap első felében a sok napsütésre mindenképpen számítottak a térségben, a délután is egy hidegfront hatására észak-észak-nyugat felől több felől jelent meg az égen, de csak kevés helyen alakulhat ki egyelőre futózápor, napközben sok felé megélénk, hogy nyugatira, észak-nyugatira fordul a szél, és a záporok környezetében erős széllökések is jöhetnek, 33-35 fokot is mérhetünk a mai nap folyamán, az egy csütörtökön a hidegfront hatására lehűl az idő majd, szépen lassan melegszik majd vissza, napos folytatás azért kánikula nélkül ez mindenképpen várható, csütörtökre a front mögött felfrissül a levegő, kora reggel 7 és 17, napközben 22-27 fok között alakul majd a hőmérséklet. Az észak-észak-nyugati szelek sokfelé kísérletig élénk erős lökések, csapadék ezen a napon sem várható, 4 és 13 fok lesz majd viszont a holnapi napon pénteken, igen hűvös lesz a hajnal, 23 és 28 fok köré melegszik a levegő, szombaton már gyakrabban zavarhatják felhők a napsütés, és délután valamint este elszóltan zápor, az zivatar kialakulat, hajnali 7-15 fokot követően délután 25 és 33 fok között alakul a legmagasabb hőmérséklet, de a záporok, zivatarok környezetében hirtelen több fokkal visszaesett a hőmérséklet, ezzel mindenképpen számolnotok kell, úgyhogy azért legyen nátok olyan ruha is, ami esetlegesen erre jó, hogyha hosszabb távra terveztek, mondjuk akár kint lenni. Orvos meteorológia, szerdán a gyors délelőtti melegedés miatt fejfájás, migrén, vérnyomás, ingadozás, szédülés és keringési problémák egyaránt jelentkezhetnek. A szélesebb tájakon élő körében felelősödhetnek a fejfájásos panaszok, valamint ingerlékenyebben nyugtalanabbak is lehetünk. A záporok, zivatarok környezetében fokozottabban jelentkezhetnek aszpatikus és allergiás panaszok, emiatt az érintettek ebben az időszakokban lehetőleg tartózkodjanak zárt térben. Az UV sugárzás 10 és 16 óra között országszerte nagyon erős lesz, ezért fordítsunk elő figyelmet bőrünk védelmére, figyeljünk oda megfelelő mennyiségű folyadék bevitelre. Közlekedés meteorológia. Szerdán a nap első felében csapadékmentes időre száraz utakra számíthatnak a közlekedők, majd délután is este a Dunántúlon, valamint északon és északkeleten egy hidegfront hatására elszórtan záporok, zivatarok kialakulhatnak, néhol a jégeső sem kizárt, így vizes csúszós útszakaszokra is fel kell készülni. Napközben sokfelé megélénkül megerősödik a nyugatira, észak-nyugatira forduló szél, de a zivatarok környezetében viharos széllökésekkel is számítani kell, emiatt akár jelentősebb mértékben is romolhat a járművek menne stabilitása. A meleg időben tompulhatnak reflexeink, valamint fáradékonyabbak, figyelmetlenek lehetünk, balesetmentes közlekedés kívánok. Pollenjelentés. A fenyőfélék magas koncentrációban, pázsitfűfélék és a zsanánfélék közepesbe, de ezt találhatók a levegőben, gombák, kutifű, lórum, bodza és epelfa félék, ezért is kell ellenük védekezni jól. Balatoni előrejelzés. Szerdán a nap első felében sok napsütésre számíthatunk a tó térségében, majd délután egy hidegfront hatására észak-nyugat felől többfelé erőteljesebben megnövekszik a komoly felhőzet, és elzortan futó záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Délután 31-33 fok között alakul a hőmérséklet, és a záporok, zivatarok környezetében hirtelen több fokkal lehet majd hűvösebb. Erre figyeljünk a nap. Vízhőmérséklet viszont már egész kellemes, 23 Celsius fokos. Úgyhogy ezek a jó hírek. Nem sokára közlekedési információs jelentkezek, addig is muzsikálunk. Mindjárt Noah énekel, a dal a Rébrenebrance.

Magnus Nisztelerrel. Itt a Szuperdicsi Rádióban minden most a közönnek. Sziasztok, sziasztok! Ride on Time-mal jövünk egy igazi klasszikus megoldás. Mondjuk úgy, hogy Extended Remix-ével Tommy MC újra alkotta a dat és újra szól Black Box elemezett cukorom.

Nu keren ze van úgy információ, 142-es frissítésszerintos M1-es autópálya hegyes halomfelévezető oldalán a komáromi szakaszon kiépített terelésben 6 jármű ütközött össze. Jézusom. Emiatt a 85-ös kilométerig kiterelik a forgalmat a pályáról, 10 kilométeres a torlódás. Az M5-ös autópálya Röszkefelévezető oldalán új hartyánál a 44-es kilométerét dolgoznak, sávzárásra és több kilométeres torlódásra kell számítsatok. A főváros felévezető oldalán Lajos Pizsa után terelés kiépítés között van ez. A leállósáv járató a 67-es és a 57-es kilométer között viszont torlódnak a járművek, aki teheti, az 5-ös főúton kerülhet. Az M0-as autót keleti szektoránál Ecsernél, az M5-ös autópálya felé vezető oldalon baleset történt. A 45-ös kilométernél a leállósáv járató 6 kilométeres a torlódás, Debrecen térségében pedig a 481-es főúton szintén baleset történt. A 3-as kilométernél félpályás lezárást vezettek be. Erre mindenképpen számítsatok, ezt vegyétek figyelembe, és ma is mondanánk, természetesen vigyeztek magatokra, Boriszkára, Szépányokra, Kerekvilágra, Kockasajtra, és mindenkire a közlekedésre, mert hazavárnak mindenkit, meg oda is, hova elindult. És Sulci barátom még itt jelzett egy nagyon-nagyon nem annyira jó hírt. M0-ás nagy tarcsa kihajtó után 3 furgon egymásba ugrott. A szervek most értek oda, 5 kilométeres tavon hegyes halom felé. Lehet, arra kerüljetek, tehát ne felejtsétek el, M0 nagy tarcsa kihajtó után baleset miatt 5 kilométeres áll a forgalom hegyes halom felé. Köszönöm, kedves Sulci úr. Hát remélem azért egy kicsikét szerencsésebb leszel. Hamar kikerülsz onnan, kitartás barátom.

Nagy angol bárral egy-két szót, hadd mondjak nektek, Vince Imre úr lelkes emberkének a találata. A workshop bárnak hívek, elég az Stephen és Melbourne-en található. Nagyon-nagyon kellemes kis hely, fiatal lelkes személyzet, kapsörök és szájderek csapon körjékhez képest teljesen elfogadható áron. Nagyon kellemes volt, hogy az egész utcában éppen elment az áram, így gyertyákkal megoldották a világítást. Hát igen, máshol is előfordul, ilyen gigszer is mégse kell bezárni, ugye mekkora nagy ötlet, hogy szép gyertyával kivilágítva, baromi jó kinézetű fotókkal és tényleg igazi industriával lehet lakni kapsörökkel. Úgyhogy Elizabeth Street, Melbourne, Workshop Bar, ne felejtsétek el, fogyasztatok ma is felelősséggel!

Köszönöm, és kellemes szépen volt kívánok, és köszönöm szépen az információt, akkor ma is szó, hát szívás, igen, hát van, az egész M1 irány Belgium, jó, hát Belgiumban remélem az, hogy jobb a helyzet, kedves János úr, és igen, igen, sajnos egyelőre a nyári kánikulában az útfelújítások miatt, akkor valószínűleg miatt, hanem nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sok a gond, ezért extrém jobban kell vigyázni. Kérlek egy partit, jön Digi Junior-ral. Ennek is azt mondanak, és szétlapot kívánunk, és a kislányának, Nellinek jó sütögetést aranygaluskával. Hát na, gratulálok, az nagyon pincsi dolog az aranygaluska, ebben a melegben meg pláne, úgyhogy kedves Nelli, nagyon sok szerencsét és sok sikert kívánok az aranygaluskához, nektek pedig kedves Henny, jó étvágyat kívánunk hozzá.

Na kérem, kosokkal az élén, a napi horoszkóp, kérem szépen, azt mondja, hogy a mai nap ráébresztett arra, hogy valódi közelség nem mindig drámai pillanatokban vagy folyamatos bizonyításból születik. Egy kedves gesztus vagy figyelmes mondat mélyebben megérintett, mint várnád, az érzelmi kölcsönösség most különösen pontos szerepet kap az életedben. Bikák, szerdai energiák segítenek fölismerni, mennyit számítanak az apró örömök és a biztonságot adó emberi kapcsolatok. Érdemes tudatosítani, kik azok, akik feltöltenek, kik azok, akik inkább elszívják az energiáidat, ne sietesd a dolgokat. Ikrek, ma könnyebben fejezheted ki az érzéseidet, mint általában is ez vonzóvá tesz mások szemében. Nem kell mindent logikában megmagyaráznod ahhoz, hogy jogosnak érezd, amit átélsz. Ha megmutatod a valódi érzéseidet, sokkal közelebb kerülhetsz valakihez. Rákoktak, azt írja már a fáma, érzékenyebb lesz, ha megszokottnál, de ez most inkább segítség, mint teher. A mai nap arra biztos, hogy adj magadnak is annyi figyelmet, gondoskodást, amit másoknak nyújtasz. A pihenés és feltöltődés most nem luxus, hanem valódi szükséglet. Oroszlán, a szavaid ma nagyobb hatással vannak másokra, mint gondolnád. Az érzelmi nyitottság többet érhet, mint a büszkeség, mint makacs ragaszkodás a saját igazadhoz. Ne félj megmutatni sérülékenyebb oldalakat sem. Szűz, a mai nap ráirányítja a figyelmedet arra, hogy mely kapcsolatait töltenek fel valóban, melyek azok, amelyek inkább kötelességeknek érezhetőek. A megbízhatóság fontos, de nem minden egy. A közeli kapcsolatban most felismerheted, hogy kölcsönös odafigyelés mennyire nélkülözhetetlen. Mérlegek, a hóda jegyedben jár, ezért különösen erősen hatnak rád a mai érzelmi folyamatok. A béke fenntartása nem jelenteti azt, hogy folyamatosan alkalmazkodsz, majd érdemes olyan döntést hozod, ami saját lelki egyensúlyod a szolgálja. Skorpiók, csendesebb, befelé forduló hangulat jellemezheti azt a napot, régi érzések vagy felismerések bukkanhatnak fel, de most nem okoznak vihart, inkább segítenek jobban megérteni a saját működésedet. Bizonyos kérdésekre idővel érkezik majd a válasz. Nyilasok, a közösség és a baráti kapcsolatok ma különösen fontos szerepet játszanak az életedben, egy beszélgetés új nézőpontot nyithat meg előtted, egyszerűen csak emlékeztetted arra, hogy nem vagy egyedül, de felismerés sokat adod a lelki egyensúlyozott Bakfin Boriszka. Ma tisztában látod, hogy milyen jövőt szeretnél építeni magadnak, a karrier és a sikerek továbbra is fontosak számodra, de egyre inkább érzed, hogy az eredmények önmagukban nem elegendők. Az igazi elégedettség az olyan emberekre van szükség, akik mellett önmagad lehetsz, és támogatják az érzelmi jólétedet is. Érdemes végig gondolni, milyen kapcsolatokat szeretnél erősíteni a következő időszakban. A boldogság és a teljesítmény most nem egymás ellenfelem szövetségesei, bizony bizonytő. Erős vágyat érezhetsz arra, hogy kilépj a megszokott keretek közül, és olyan élményeket keres, amelyek érzelmileg is gazdagítanak. Ne zárkózz el az új kapcsolódások elől bizony. Végül, de nem utolsó sorban a halak horoszkópja a mai nap mély érzelmeket és gyógyító felismeréseket hozhat. Fontos azonban tudnod, hogy a bizalom nem egyik napra a másikra épül fel, hanem a csalódást várod előre, ha nyitott van azt a jóra, és sokkal több szerzetet és támogatást engedhetsz be az életedbe. Szólt a horoszkóp, úgyis csak a jól fognak ebből teljesülni, velem pedig egészen délig lehettek itt.

üzletben hirdetném. Idei, az a számszint 7. Super DJ Rádió találkozó ideje. 2026. július 24 és 26-a között az Éró Hotelben Jakab szálláson külterületén, egész pontosan a sportrepülőtéren találkozható. Különböző szállás lehetőségekkel találkoztatok, ezeket majd fogjátok látni, illetve a rádió Facebookos oldalán már meg lehet tekinteni. De egy-két érdekeséget még hagyd mondjak, Csosóval, Pingponggal és egyéb közösségépítő játékok is állnak rendelkezésetekre. Természetesen az ott alvoknak akár túlsolási lehetőség áramasználat, érkezési lehetőségek is vannak, akár pizzát is, védasztalost is, illetve hát étteremben is tudtok majd ott természetesen mindenféléket fogyasztani. És ami nem szabad elfelejteni, hogy buli is lesz, mint pénteken, mint szombaton, természetesen a Super DJ Rádió műsorvezetői garantálják a jó hangulatot. Amíg egyébként élő bejelentkezés is lesz, illetve hát élőben, amint a technikai dolgok is valószínűleg adottak lesznek, akkor meg fognak szólalni a buliból azok a hangok, amilyet tulajdonképpen kell csinálok. És hát érdemes minél hamarabb foglalni, mert hogy gyűlnek a foglalások, úgyhogy ne felejtsétek el, a Super DJ Rádió Facebookos oldalán mindenféle információkat megtaláltok, illetve van egy mobiltelefonszám, ami nagyon kedves csicsergős hang fog nektek fölvenni, Lakner Évi 0620 344 3050, ez a szállásfoglalás telefonszám Évitől, ne felejtsétek el, 0623 443 050, Lakner Évi, ő fog nektek mindenben segíteni, bármilyen információra vagytok kíváncsiak, ő konkrétumokkal tud nektek szolgálni. Na szóval a folytatásban én a tisztelt szerelem, és ez pedig a Tainted Love.

ismeretlen nevet látok is, most nem tudom a neved, úgyhogy sajnos csak úgy tudom felkonfrálni. Sziasztok, szétapot kívánok nektek és drága feleségemnek, valamint két pici fiamnak. Már teljes családdal vagytok velünk, nagyon örülök neki, megtisztelő, úgyhogy két pici gyereknek és egy feleségnek nagyon nagy üdvözlet. Esetleg a nevedet, a kedves hallgató megírnád, akkor tudnám, hogy kit tudnánk köszönteni, mint a Zsocát is köszönteném. Kellemetesen szétapot kívánok, kedves Zsoca úr, és vidámságosat, mosolygósat, kitartást ebben nagyon melegben.

Üdvözlő, Tilalom, miatt azért sokszor fontos információkat hajlamosak vagyunk kicsikét másodlagosan keresni, aztán hamar megvan a baj. Egy kicsit a bográcsozás is ilyen dolog, hiszen nagy divatja van, nagy keretje van, hál' Istennek a jó bográcsozásnak. Hát 6 tipp a bográcsozáshoz, nézzük, hogy melyek ezek a tippek. A bográcsozáshoz fontos például olyan területet választunk, ahol 3 méteres körzetben nincs éghető anyag, beleérte ugye a belógó fa ágakat is. A szeles az idő, különösen figyeljünk oda, erős szélben pedig ugye inkább mellőzzük a tűzrakást. A kerti grillezés, bográcsodás bármikor megengedett, de csak állandó felügyelet mellett természetesen. Na, hogyan is rakjunk tüzet természetesen? A padarak soha nem lóghatnak a tűzrakó helyről, valamint fontos, hogy élő nedvesfát tilos használunk, hiszen az pattog és füstöl. Vajon milyen tűzön főzzünk? Fontos tudni a bográcsos ételeknél, hogy lassan rottyogtatva kell főzni őket, egyenletes lobogós tűzön. Milyen bográcsot választunk? Hát a vasbogrács ugyan nem kényes, de hosszabb ideig nem használjuk, hajlamos ugye berozsdásodni. A legjobb választás a rozsdamentes bogrács, amelyben ugye drágább, de időtállóbb és praktikusabb a kinti főzős készés, és persze csak a helyen ellopják, akkor meg baj. De mi a teendő, ha már fő az étel? Pontos tipp, hogy az ételeket nem szabad kevergetni, helyett inkább forgassuk a bográcsot hirtelen mozdulatokkal, így az étel szépen össze tud forrázódni, igen, csak össze ne dőljön a bogrács, ugye? Na de hogyan érdemes és hogyan is kell eloltani a tüzet? A vízzel való leöntés után szóljuk le homokkal is, illetve távozás előtt érdemes kézzel ellenőrizni a tűzrakóhely hőmérsékletét. Ne rakd bele, mert megégeted magad, de azért oda kell tenni a közelébe. Például, hát ugyan, érdemes egyébként gyorsan és könnyen elkészíthető ételeket választani. A túrászoknak például lecsó, paprikás, kompi, csirkepöré, fél óra alatt, egy alatt is készen vannak, és figyeljünk arra, hogy a parázs még órákig éghet, tehát bármit megperzselt, és szeles időben könnyen lángra kaphat, és nagyon figyeljük tényleg a tűzgyújtási tilalmakat, mert tényleg meg lehet előzni egy nagyon nagy bajt is akár ezzel. Kérlek egy kulcsot a szívet, a szerpik a folytatásban, és remélem, az RTB.

gondolom, barátom, mi lennek az a bográcsodásság, ránk egyik se abszolút, tehát nálam teljesen más körülmények vannak. Látok, a bográcsodás az nagyon jó, az a tűzgyújtó szerkezet, amit én is használom.

Rolandéknál lassan szerintem már így automatikusan készül, úgy az étel hozzá se kell nyúlni, lassan már a bográgy is úgy rakja össze saját magát, annyira be van járatolt minden. És ha rózsán főzünk, fa csak akkor van, ha már direkt csinálunk tüzet a kedvemért. Tudom én, mert szerettek

de marha jó nevet találtam illiknek, Máv Start Flirt vonat, de jó! No de kérem szépen, az égisz alatt futó, kedves hallgató, üdvözlöm, Varga Tibor vagyok, Cegléd a Belsény utcában, de olyan sokat itt az eljes címét, azért nyilván ezek nem rám tartoznak, viszont köszöntünk mindenkit Ceglédről is, és Varga Tibor urat is. Szeretlek küldeni egy jó kis porgos muzsikát a Makrai család minden tagjának, legfőképpen Cintiának, mivel hogy jövő héten lesz a névnapja. Hát kedves a Varga Tibor és kedves Cintia, előkezdtük meg ezt a bizonyos névnapot, a kedves Makrai család, a következő dal lesz.

Super DJ Radio. Egy csipetnyi 80-as évek, megfűszerezve a 90-es kedvencekkel és napjaink top slágereivel. Kattanj ránk! www.superdjradio.hu

Örülök, hogy ez még nem vagyunk teljesen mediterrán ország, ugyanis feldühödött kenguru támadt rá egy nyugdíjasra. A kenguruk egyébként nyugodt állatok állatologosan, de azért tudnak súlyos sérüléseket okozni. Csak úgy, mint egy nyugdíjasnak, amikor megpróbálta megvédeni a kutyáját egy kengurutól. A kengurutól az ausztrál férfi épp egy fészerben sörözött barátaival, amikor észrevette, hogy az erszényes rátámadt a házi kedvence, és a közeli tó felé próbálta vonszolni. A férfi egy bottal próbálta elzavarni az állatot, ám az kenguru akkor aztán ellene fordult, kiugrott a vízből, arcon fejelte, majd többször megütötte és megrúgta a nyugdíjast. A férfi beszámolója szerint az állat rendkívül agresszívan viselkedett, többször rátámadt, hátba rúgta, majd a földre került férfit megragadta és tovább rugdosta, miközben morgott. Egészen 25 másodpercig tartott a csata, amikor aztán odament a barátja és lapáttal fejbe ütötte, nem a nyugdíjas, a kengurut, így az pedig elmenekült. A nyugdíjaseket komoly sérüléseket szenvedett, többek között 3 cm mély sebb keletkezett a hasán, és saját elmondása szerint az állat szó szerint lyukat rúgott a fenekébe. 6 órát töltött a helyi kórházban, ahol aztán később ugye ellátták. Bár egyébként kellemetlen, ahogy megvert a kenguru, állítása szerint leginkább azt bosszantott, hogy az új inge is tönkrement. Egyébként az ilyen támadások ritkák, de nem példanélküliek. A kenguruk nyilván vadállatok, amelyek rendkívül erősek, veszélyesek lehetnek, különösen akkor a fenyegetve érzik magukat, úgyhogy ott is megvan a figyelmeztetés, kerüljük a közvetlen érintkezés velük, tartsanak biztonságos távolságot, és lehetőség szerint húzódjanak fedezékbe, mert a végén aztán így járnak. És látom, Roland úrt is megiklette a kenguru, hát vérnyúl, agresszív kenguru. Hát igen, az állatok azok ilyenek egyébként, tehát én már a teknős békáktól is tartok, még a plüsttől is, ki tudja, mi van a teknőjébe. Messze szerint viszont a folytatásban ezt kérem szépen, a Give It To Me.

Metallica mai névnapot ünneplünk, Hellák ünneplünk a névnapokat, Hella névnapja van ma. A Helga alakváltozata és a Helén a német rövidülés egyben ez a nap. Vannak érdekes másodlagos névnapok ma. Azúrjá, hú, kimondani sem tudom. Azúrjá, hú, de nehéz szó ez. El is kaptintottam ilyettemben. Szóval Azúrjá, Muriel, Pelbárt, Szörénke, Rezeda, Severin, Pascal névnap és mamma. Kis boldog névnapot, holnap majd a családok és Emilek ünnepjük a névnapjukat, nagyon boldog névnapot nekik is, és természetesen a szülcsönaps is sem hagynánk ki, mindenféleképpen nagyon boldog születésnapot kívánok mindenkinek, kinek ma van, vagy éppen ma tartja.

Kérdezem, 78 éves ma Presser Gábor Kossuth-díjas, el kell felejteni a zenészerző, zongorista, énekes, nagyon sok boldogságot kívánok Presser mesternek. 51 éves született Jimmy Oliver, angol szakács, showman, 462 éve halt meg Calvin János, francia számodás és svájci református, keresztény tudós, ugye a kálvinizmus névadója és tanai terjesztője. Egyben 323 éve leírták a leendő orosz főváros Szentpétervár első erődményének alapkövét, és le is rakták egyben. 318 éve halt meg Esze Tamás, a Rákóczi Szabadságharcot előkészítő felkelés vezéralakja, Kuruc brigadéros is volt ő. 189 éve született Iván Kramszkói, orosz realista festő, aki Dosztojevszki író jó barátja volt egyben. 152 éve született Mecsekaljai Horváth János szobrász, Kossuth szoborcsoport a budapesti Kossuth téren, tudjátok azt megnézni. 148 éve San Franciscóban megszületett Isadora Duncan, amerikai táncosnő, a szabad tánc első képviselője. 147 éve született kedvencem Vízbári Mariska színésznő, aki még egyébként szakácskönyvet is írt, a Talpalatnyi Föld szerzője. 122 éve született Svéd Sándor, Kossuth díjas bariton, operaénekes, hát rá is emlékszünk ma. Itt pedig a Sonic Music megoldása, amelyek gondolj, szabadon, én nem.

ilyen adásban Dr. Tomot is hallhatjátok 18 órától, várva mindenkit az éterbe, meg kell a számítógépek, telefonok, laptopok elé, és hallgassátok őt, és sok szeretettel, persze minden időben érdemes a Super DJ Rádiót hallgatnotok, úgyhogy ezért vagyunk itt, igyekszem én majd holnap is jelentkezni. Záródalom pedig akkor a Timesféle No Box Boys-ra megköszönöm a figyelmeteket, tartsatok velem a legközelebb is, hallgassátok a Super DJ Rádiót, és nagyon-nagyon szép napot kívánok mindenkinek, ne felejtsétek el, nagyon meleg van, érdekezzetek a hőkutya ütés ellen, és természetesen írjatok sok folyadékot, meg figyeltek arra, hogy délután felé jönnek a viharok. Köszönöm megtisztelő figyelmeteket, Boriszkát hallottátok az elmúlt két órában, sziasztok! Köszönöm megtisztelő figyelmeteket, Boriszkát hallottátok az elmúlt két órában.

nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése, csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.

Hát hello, hello, sziasztok, DJ Csabi vagyok, és 2022 óta hozom nektek a legjobb zenéket a Super DJ Rádióban. Minden vasárnap 10-től délig jövök a zenékavalkáddal, ahol nincs unalom, csak pörgés, ritmus és a legnagyobb slágerek. Ha szereted a változatos jó hangot, a zenéket, tarts velem, ez a te vasárnapod. És ne feledjétek, veletek vagyunk földön, vízen, levegőben, na is még tengeralattjáróban is.

Maradj már, ja ne, ez én vagyok, Kukori bácsi, és csűröm, csavarom, változó időben ébresztem az emléket, itt a szobet.

ha nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése, csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.

0: Sziasztok, Kőszegi Gabi vagyok. 2025. november óta erősítem a Super DJ Rádió csapatát, és azóta töretlenül hozom hozzátok a legnagyobb slágereket a 90-es évektől egészen a napjainkig. Műsorom címe a Nightlife, szigorúan éjszakai baglyoknak este 10 után. Gyere és szállj fel te is a Bagoly Expressre, szeretettel várlak. Ciao, ciao!
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.

0: A Super DJ Rádió kívánság műsorába a legkülönlegesebb kívánságok is beleférnek. Kérheted kívánságod így.
1: Kis Jami bácsi vagyok innen a falu végéről. Azt mondták, hogy kérhetek. Akkor kérek.
0: Vagy akár így is. De Mari, mi a francot kell kérnem attól a hülyétől?
2: Kérjed már azt, ahogy is híjákot, amire annyit táncoltunk.
0: Nálunk tuti mindenki megkapja a magáét. Itt bármi teljesülhet. Ez a Super Kiwi Borisszal.

0: olyat mutatunk, hogy eláll a füled. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.
1: Csak neked zenélünk.

Délben csak csapatás, este meg veretés, csak megnyomod a gombot és jól megy a keverés. A kígyónak lábsó, madaraknak fogsor, hangjegyekkel gyógyít a jó Dance Doktor. A rendelési idő minden szerdán és szombaton 18-tól 20 óráig. Dr. Tommal a Super DJ Rádióban.

Sziasztok, szuperek! Itt DJ Simon. 2024 május óta erősítem a Super DJ Rádió csapatát a Private Night nevű adásommal minden péntek este 8 órától. Ahol a jó öreg fekete lemezek pörögnek mindig, leginkább underground zenei stílusokkal, mint trend.

Touche.

0: Ez a Super DJ Rádió.
1: Hi, we're Clean Bandit.
0: Ez a Super DJ Rádió.
2: I'm David Guetta.
0: Ez a Super DJ Rádió.
3: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo, on your number one hit music station.
0: Super DJ Rádió. Zenében a legjobb.

Csak zene, felesleges hírek nélkül. Szuper DJ Rádió. Csak.

A Super DJ Rádió híreit hallják. Egy ismeretlen rádióterrorista szinte nap mint nap magához ragadja a Super DJ Rádió mikrofonját. Hírekkel, hasznos infókkal, horoszkóppal és tengernyi zenével bombázza védtelen hallgatóinkat. De most leleplezzük. Bakelit, Boris a neved.

Sziasztok, szuperek! Én Gregasz vagyok, és ez a Super DJ Rádió. Hétről hétre prezentálom nektek a Selection Live szín műsorom élő mixben, csak se legszuperebb zenékkel a legszuperebb hallgatóknak. Kövessétek a Super DJ Rádiót a Facebookon és a weblapon, hogy értesüljetek a műsor időpontokról. Várok mindenkit a következő szelekcióval, ahol új megjelenések és a legnagyobb klasszikok is megférnek egymás mellett. Addig is jó zenehallgatást, sziasztok!

0: Ott vagyunk már?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
2: Igen. Tényleg?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
0: Ott vagyunk már?
1: Nem! Itt vagyunk!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
1: Ott vagyunk már?
3: Igen.
0: Ó, na végre!
4: Igen, megérkeztünk. Ez a Super DJ Rádió.

0: You're listening to Super DJ Radio.
1: Sziasztok, Kőszegi Gabi vagyok. 2025. november óta erősítem a Super DJ Rádió csapatát, és azóta töretlenül hozom hozzátok a legnagyobb slágereket a 90-es évektől egészen a napjainkig. Műsorom címe a Nightlife, szigorúan éjszakai bagyoknak este 10 után. Gyere és szállj fel te is a Bagoly Expressre, szeretettel várlak. Ciao, ciao!
2: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.

Ilyenben csak csapatás, este meg veretés, csak megnyomod a gombot és jól megy a keverés. A kígyónak lábsó, madaraknak fogsor, hangjegyekkel gyógyít a jó Dance Doktor. Rendelési idő minden szerdán és szombaton 18-tól 20 óráig. Dr. Tommal a Super DJ Rádióban. Is this real? What you

zenéket, vagy éppen 90-es évek végi zenéket, a hard house-tól a house-ig, és mindent is. Nem összeszedve, de leszedve a polcról, csak kiváló bakelitek, vagy éppen vinilek, ha majd lesz itt a hódi, reméljük, hogy lesz, de szóval, hogyha jön, akkor vinilek fognak ugye pörögni ebbe a két órába itt a Private Night-ban. Plusz 36 70 45 95 95, ez még mindig a mi Viberes elérhetőségünk, most már sem tudom, hogy mit mondtam az előbb, de mindegy. Én azt tudom mondani, hogy nagyon jó kagylózást kívánok mindenkinek ebbe a két órába. Egészen tízig pörög a Private Night. Meg mit szoktam még? Ja, meg azt, hogy majd jövök még, és olvasom a Viber-t. Na jó kagylózást! Oh yeah!

tudom már, mit felejtettem el. Hát bemutatni az első zenét. Egyenesen Hollandiából érkezik Silvio Ecomo. És az 1999-ben megjelent Sectors mini EP-ről szól éppen a névadó dal, azaz a Sectors. Sektorok, így lemagyarosítva, oh yeah. Itt van velünk, azt mondja, hogy a Viberen Lotás Szabi, csapassuk Simon, start még műszak 10-ig, úgyhogy hajrá. Na hát ez ilyen jó kis bemelegítő lesz neked, Szabikám, mert jó kis pörgős zenéket hoztam. Yeah. Itt van velünk Zsú, azt mondja, hey, fitta, mint fitta. Jaj, ez kész. Tőlem lehetsz bakelit, vagy vinil, vagy mi király. Nekem csak is fitta maradsz. Köszönöm szépen. Igazán jól esik.

99-ben, és még mindig a hollandok. Jön meg Zims. És a Back by My Club Demand című nóta érkezik. Oh yeah, itt a Szuperen.

Itt van velünk Bazsi is. Üldögél, pörgeti a bajuszát, de nincs is neki. Majd ragasztunk rá. Azt írja nekem a Viberen, hogy lányok, fiúk, Tomi. Sziasztok! Szép estét és persze jó zenéket, és üdv a bagolynak is. Ha csak nem itt van valahol a háttérben, a kis hamis.

Hadd fogunk tovább, 1998, jön egyenesen Angliából a Death Strix, egy igazi big beat, vagy éppen trance. Jön a Dude in the Moon. Oh yeah, hogy mit jelent? Hát mindjárt meghalljuk.

azt lehet mondani, hogy igazi angol trendset hallhatunk ebből az akcióval itt, ami éppen pörög a Destrix és a Dude in the Moon című nóta. Itt van velünk is a István. Nekem csodás estét kívánunk neked, kedves DJ Simon, innen Erdélyből, Erdőszentgyörgyből az is a családi ellen. Már vártunk és örülünk, hogy újra itt vagy és hoztad a fincsi muzsikákat. Oh yeah! Úgy bizony! Én is örülök, hogy itt vagytok velem megint István. Jó kagylózást nektek is!

Itt van velünk Molnár Ferenc is. Szia, DJ Simon, Martu is bejelentkezik. Szép estét mindenkinek, és jó kajdózást! Köszönöm, Feri! Szintúgy nektek is! Oh yeah!

tiszteletem, Hódémit. Azt írja nekem, tiszteletem, most értem, hazalátom vagy, köszönöm, az, ez öröm. Hogy ne fog meg a söröm? Már mondjuk én aztán annyit nem iszok, de akár ha már itt vagy, hello Ivi, jó kajdózást. Na, ha már így bele dumáltam ebbe a jó kis feltörekvően izgalmas zenébe, akkor azt is elmondom, hogy itt van velünk Frityó is, írja, hogy Hali Hó, üdv mindenkinek, hello Frityó, jó kagylózást! Most jössz ki a Tobi, itt kezdődik a zene. Hogy erre mennyit toltunk? Meg azt is elmondom, hogy a következő 1998-as megint egy angol lemez érkezik, jön a Viridian és a Sunhump. A csáva egyébként Melbourne-i, egyenesen Ausztráliából. Sean Brian Keith.

progresszív trendszel, lehet azt mondani. Jön a Libre Presence, Taylor, jön az Anomaly, és a Calling Your Name 1996. szeptember 30-áról egy fincsik és platypusz lemez. Oh yeah!

Aztán megérkezett a Viberünkre Baranyai Gábor is. Hello Gabi, azt írja, hogy szép estét mindenkinek, Simon Max, tűnesz tiszteletem, fantörpikus dallamok. Azt mondja, hogy AOSM, azon is megáll. És hogy ó, a szlogen majdnem lemaradt, Piszterzi, aki fogy a csokoládé, nem is volt. Mákos tiszta a zsebbe, go a végtelenbe, és tovább. Hello Gabi! Végre megjöttél megint. Hódim is köszöni, azt mondja, annyira jó, hogy inspirálsz, köszönöm. Van itt még egy csáva, akit inspirálok, és ennek örülök. A Bazsi. Oh yeah!

mozdogunk tovább. A következő előadó a Humint lesz. Hansi George, vagy Georg Schmidt, alias Patrick Schönberg. 1996-ig futott ezen a néven, mint Humint. Oh yeah. Bocsánat. Kicsit belekeveredtem a dolgokba, szóval Patrick Schönberg, azaz Hans Georg Schmidt 96-ig volt tagja a Humintnek. Aztán jött más, aki jobban tudott. Itt van például egy 1998-as zene.

Three Come to egyenesen John Digby-től és Nick Moir remixében itt a Szoperen.

fiskába, így belecsorgattam a következő zenét. február 3 jön a Breeder, és a kedvencem a New York FM. Ho-ho-ho. Ezt már párszor játszottam itt a Superen. Ez pontosan azért, mert imádom. Na figyelj, na kagylózd!

Balázs azt írja, mekkora zenék. Atya, úristen, gyerekek, péntek este van. Lehetne azt mondani, de csak szerda van. Kis szombat. Odi, mi azt írja, történet egy-egy hétköznap este fiammal leültünk. Szalérzések voltak bennünk, aztán 30-35 percig a zenéket kevertük. Csak ásványvíz, aztán mindketten mosolyogtunk. A zene a lélek matematikája. Ezzel én is így vagyok. Bazsira, ha ránézek, meglátom, hogy ő rá a példa. Na megint. És itt röpködök.

vastagunk egyenesen Ausztráliában. Érkezik az H-Bomb és a Northern Lights. Itt a Szuperen.

Egyszer 9 óra elmúlt, akkor ismételten szeretnék üdvözölni mindenkit itt a Super DJ Rádion. Ez itt a Private Night DJ Simonnal, azaz velem. És hát egészen 10 óráig pörögnek az ilyen fincsik és progresszív trances izék. Nem határolom be, mindenki más mond rá, mert például ez egy progresszív house. Vagy amit akartok. Oh yeah! Plusz 36 70 45 95, ez még mindig a Viberünk, ide lehet nekem írni, ahogy ezt megtette Baranyi Gabi is. Azt írja, ma lefejeltem egy 200-as szöget, a padlás térben átestem egy földből 40 centire kiálló 12-es koraci. A padlás térben átestem egy földből 40 centire kiálló 12-es koracélon, ami lezúzta a sípcsontomat, de a zenei kavalkát kárpótol. Oh yeah!

Baranya Gabi még azt mondja, hogy is nevezik ezt? Egy ilyen ballizének. Balgolyónak. Vagy ilyen ball lesznek, ja. Nálunk csak úgy mondják, hogy loser. De mégis jó fizet a munkahelyi baleset.

mert a szemfüles, aki szemfüles, az már tudja, hogy mi jön. Amúgy bizony, 96, jön a 3&1. És erre reflektálni kell. Jön a Reflect.

nézem Baranyai Gábor, hogy küldött olyan képeket, amikor, ha jól sejtem, a két évvel ezelőtti Super DJ találkozón ott voltak. Remélem idén is jöttök, akkor találkozhatunk is. Jut eszembe július 24-25-26, Jakab Szállás Aero Hotel, Super DJ rádió találkozó, mondjuk így. Mindenféle infót a Facebookos oldalunkon megtalálhattok szállással kapcsolatban, illetve minden egyébben.

0-30-95-95-95-re. Kolos Imi is itt van velünk, és kagylózik azt, hogy a szia, Tomi, hallgatózom. Hello, Imi, jó kagylózást. Hódimi, na ez jó váltás lett. Figyelj a következőre, ugyanis Hódimi, a következő zene neked fog szólni. Hogy mi jön? Az majd, ha elindult, már nagyon elindult, majd csak akkor fogom bemondani. De rá fogsz, te biztos rá fogsz ismerni.

Na nézzük, Holdrimit a célja, csak nem Mordor bácsi. De kérem szépen, egészen pontosan 2000-ből jön a remix. Nem kezdek el Wikipédiázni, mert inkább hallgassuk meg a zenét. Itt van Giorgio Moroder és a The Chase. Chase. Ha. Egyenesen egy James Bond remixben. Itt a szuperen. Itt van velünk Putyán Lajos, azt írja szép esti DJ Simon. Egy cseppet megkésve, de most csupa fül leszek, mint a batai nyúl.

Na, milyen évet írunk? A jó setem 1993. Nagyon ropog. Akkor 1982. Egyenesen Amerikából. Jött nekünk az Age of Love. Age of Love.

megyünk is tovább, jön a Midway. 1999. október 4-ét írunk, és jött a The Elements EP-ről, az egyes lemezről, a Solace.

az van, hogy amikor meglátom a neved Feri, a Molnár Ferenc, nekem mindig a könyveim jutnak eszembe. Fönt a polcon, iskolás koromba, ott volt a Molnár Ferenc. Hihetetlen vagy. Azt én nekem nagyon király az egész este. Nagyon olyan simis. Hát, ha én tudnék valakit simizni. Hát nem te lennél Feri, nem azért mondom. No buzul, vagyis izé, nuku buzulás, tudod. De köszönöm szépen. És ha már itt tartunk, akkor a következő zenet biztos, hogy neked fog szólni. 1999-ben lépünk. Oh yeah! És jön a Mother's Pride. Az anyák büszkesége. És megtanítunk mindenkit repülni. Azaz a Learning to Fly.

jön az, aki svédül azt szoktuk mondani, hogy tiptapo. Tunnelban a nödött gong. Jön a Transcendence 1994-ből. És jön nekünk a Secret of Meditation. Oh yeah!

Amúgy azt is lehet énekelni, hogy tik-tak-tik-tik-tik-bomb. Hep-tem-hep-tem-hep-tem-hep-tem-hep-tem-hep-tem-bomb. Itt van Nagy Zoltán, annyit ír. Hú. De nincs hú-hú. Vagy éppen hú-hú.

mint az utolsó zene jön, érkezik 1999. október 4-e. Már megint a Midway, és már megint a The Elements EP. Most a kettes lemez, a oldal. Érkezik a The Baseline Track, mint zárózene. Itt a Private Nightban. Na kagylózz, mert már megy.

Na jó, még egy altató zenét azért hozok. Nem ez az utolsó. Azért tessék megvárni az utolsó zenét. Azért tessék megvárni az utolsó zenét.

Na akkor most már tényleg jöjjön az utolsó zene, már pörög igazából. 1999 jött Nélen Kane, szokott meg annyi nagyon jó zenét. Ez szóljon Encsikének, hisz azt írja, hogy szia DJ Simon, itt voltam, kajdóztam, csak csendben, csak halkan, hogy senki meg ne hallja. Puszcsika Encsike. Itt van Encsike, a Nélen Kane, és az Open Your Eyes. Nyisd ki a szemed. És lásd, amiről a zene is szól.

ezzel a fincsi dallal szeretném megköszönni mindenkinek, aki ma este itt velem tartott a Super DJ Rádion. Hát ez volt a Private Night DJ Simonnal, azaz velem. Legközelebb velem, ami biztosan péntek este találkozhatok itt a Superen 8-tól 10-ig. És hát hozom az én fincsi zenéimet, ahogy szokott lenni minden pénteken. Holnap biztos nem jövök. Péntek. Hódi, mi az, egy kicsit mecsapós? Még lehetne három kívánságot? Hát akár lehetne. Nagy Zoltán üdvencsikének, ma szerintem nem kell csapuskodni. Hát utána se kell már. Na figyeljetek! Köszi még egyszer mindenkinek, a zene végig megy. Csácsumi cseh! Sziasztok!

0: olyat mutatunk, hogy eláll a füled. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.
1: Csak neked zenélünk.
2: Super DJ Rádió. Van más?

0: Ott vagyunk már?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
2: Igen, tényleg?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
0: Ott vagyunk már?
1: Nem! Itt vagyunk!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
1: Ott vagyunk már?
3: Igen!
0: Ó, na végre!
4: Igen, megérkeztünk. Ez a Super DJ Rádió.
5: You're listening to Super DJ Radio.

Délben csak csapatás, este meg veretés, csak megnyomod a gombot és jól megy a keverés. A kígyónak lábsó, madaraknak fogsor, hangjegyekkel gyógyít a jó Dance Doktor. A rendelési idő minden szerdán és szombaton 18-20 óráig. Dr. Tommal a Super DJ Rádióban.

és a weblapon, hogy értesüljetek a műsor időpontokról. Várok mindenkit a következő szelekcióval, ahol új megjelenések és a legnagyobb klasszikok is megférnek egymás mellett. Addig is jó zenehallgatást, sziasztok! Super DJ Radio.

0: Szupersztárok, szuperzenékkel, csak nektek zenélnek itt a Super DJ Rádióban. www.superdjradio.hu.
1: Ma Baker is the FBI's most wanted woman. Her photo is hanging on every post office wall. If you have any information about this woman, please contact the nearest

Sziasztok, szuperek! Itt DJ Simon. 2024 május óta erősítem a Super DJ rádió csapatát a Private Night nevű adásommal minden péntek este 8 órától. Ahol a jó öreg fekete lemezek pörögnek mindig, leginkább underground zenei stílusokkal, mint trend.

0: Ez a Super DJ Rádió.
1: Hi, we're Clean Bandit.
0: Ez a Super DJ Rádió.
2: I'm David Guetta.
0: Ez a Super DJ Rádió.
3: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo, on your number one hit music station.
0: Super DJ Rádió. Zenében a legjobb.

0: Egy zene nekem.
1: Egy zene nekem. És egy rádió nekünk.
2: Ez
1: a Super DJ Rádió.
3: Hungarian Web Radio Station.
4: Super DJ.